Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: '80s, '90s, 2000s music radio. I think, ha ha ha, I think, brr, drama.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió.
2: In the mix. Back to back, beat to beat.
3: Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Kattanj ránk.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel. Szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szint. A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinten nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel,

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Reggel!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Szuper hallgatóknak! Szuper zenékkel! Szuper DJ-kkel! Szuper DJ Rádió! Neked zenélünk! Szuper DJ Rádió.hu.

0: Mommy America!
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
1: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
3: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát így randon jöttem hozzátok jobbnál jobb zenékkel, azt garantálom. És hát ugye nem retrózni fogok, hanem napjainkból fogom játszani a zenét, de nagyon jó kis magyar zenéket is fogok játszani. Ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, akik még ugye melóznak, azoknak jó munkát, és akik nyaralni vannak, azoknak pedig én nagyon jó nyaralást kívánok. És hát ugye biztatok mindenkit, hogy gyertek hozzánk a Vibe-bárünkre, mert hogyha írtok, akkor biztos, hogy valami reagálás lesz, hogyha zenét kértek, ugye. Az is meg fog történni, hogy a kért muzsikát, a kért zenét le fogom játszani.

És a gyerekek, azt sem hagyom ki, hogy a Viber számunkat elmondjam nektek, 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége. Biztatok mindenkit, hogy gyertek és ugye írjatok nekünk. Közben már egy üzenetet kaptunk is, hát úgy kaptuk az üzenetet ugye, hogy műsorvezető nem volt adásban, és ezért ugye ilyenkor egy kicsit később történik meg a kérés vagy az üzenet. Hát Baki, nem tudom, hogy jól mondom-e a neved, de hát igyekszem. Baki Wiesweider Anna Mária azt mondja, hogy földobok egy szemüveget, várjatok gyerekek. Tehát azt mondja, hogy sziasztok, ha esetleg bemondanád meglepetésként a legjobb barátainknak. Nagy meglepetés lenne, Horvátországba velük nyaralunk, és benneteket hallgatunk, szuperek. Szuperek vagytok, és ugye Polhammer és a Baki család együtt nyaralnak. Hát én kívánok nektek nagyon-nagyon jó nyaralást, jó szórakozást, és ugye pihenést, mert ha már nyaralunk, ugye akkor jól pihenjük ki magunkat, meg szórakozunk. És hát még ugye azt is mondom, hogy tartsatok velünk mindig a Super DJ Rádióval, mert nálunk a legeslegjobb zenék szólnak.

Gyerekek, én valamikor Azariával úgy voltam, hogy hát nagyon nehezen fogadtam el, de aztán volt egy koncert, és azon a koncerten, amit ez a srác művel, gyerekek, az nem volt gyenge, nagyon nagy volt, és most már azt mondom, hogy Azaria, hát ő egy nagyon nagy zenész, és érdemes odafigyelni, amikor beszél, mert mond valamit, egy fiatal srác, és ugye van mondani valója. A problémám nekem az volt vele, hogy alig értettem, amit mondott, ugye rappelt vagy énekelt, nem értettem, de foglalkoztam vele, és most már értem. Tehát ezzel már el is árultam, hogy Azaria zenélt nekünk. Közben Isa István azt írja, szia! Szia, szép napot! Itt vagyunk Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk a meglepinek, kedves Zsolti. Hát István, én meg annak örülök, hogy ti itt vagytok és velünk tartotok. Mindig velünk. Aztán Bandesz is itt van. Bandesz azt mondja, szia Zsolti! Ej, de jó, hogy jöttél, vagy ez a heggesztő jelent Csorvásról. Üdvünk minden szuper hallgatónak, és ugye így már ugye jobban fog telni az idő melóval. Hát heggesztő barátom, most azért lehet heggeszteni, nincs az a nagy hőség, mint ami ugye múltkor volt, hát az brutális volt, de azért figyelj oda magadra, azt mondom neked. Nos, gyerekek, még mindig magyar zene itt a Super DJ Rádión, K. Kevin és RL Junior. Nagyot fognak ők ketten muzsikálni.

0: köszön, minek az a bolondzsanga? Tudod, hogy csak magadnak árteszel? Miért nem lazulsz, hogy iszol egy koktélt, vagy egy port, vagy valami?
1: Tudom, bratyász, hogy nem jó, de mégis csinálom. Igazad van, de hát ilyen vagyok, én már sose változok.
0: Na jó van, vigyázz magadra, köszönöm.

Gyerekek, nekem van egy olyan érzésem, hogy ezek a zenék, amiket most játszom, majd figyeljetek. Tehát van egy olyan érzésem, hogy ezek a Dream Dance zenei stílust fogják majd képviselni. Nem véletlenül direkt válogattam így, figyeljetek, egy meglepő muzsika megint, és majd utána egy nagyon jó kis magyar zenét is fogok játszani.

Gyerekek, a következőkben egy magyar együttes, és tudjátok-e, hogy mit mond Kovalszky meg a Vega? Azt mondják, hogy égigérő.

Hát gyerekek, egy kicsit visszamegyek az időben, mégis a modern hangzás következik. Emlékeztek a zenére, minek a címe? Carnaval de Paris. Én biztos vagyok benne, hogy ti emlékeztek erre a muzsikára, és én most megmutatom nektek egy nagyon-nagyon extended feldolgozását.

És a gyerekek közben Pisti barátom azt írja nekem messengeren, hogy jó lenne, hogyha retroznák is, mert ő tőlem mindig várja a retro zenéket. Hát Pisti, figyelj, én nem bánom, mert én is szeretem a retrót, és ugye ezt te is tudod. Hát gyerekek, akkor nagyon vegyes lesz a következő két óra hossza. Hát jöjjenek magyar zenék, jöjjenek új zenék, és hát jöjjenek a retro zenék. A következőkben már is mutatok nektek egy Army of Lovers zenét a 90-es évekből. Remélem, hogy tényleg meglepi lesz ez a zene, mert én még nem mutattam nektek, és remélem, hogy ti is már nagyon régen hallottátok.

gyerekek, ez volt az Army of Lovers csapat, és ugye, hogy nagyon-nagyon régen hallottuk már ezt a muzsikát, na de következőkben egy magyar előadó Paulinak következik, és ő azt mondja, hogy jajdogálni fogsz. Egyébként gyerekek, ez a cím, hogy jajdogálni fogsz, azért nem semmi, ugye? De viszont a zene az már valami.

hangosát menet közben Pater is megérkezett hozzánk, azt írja: szép napot kívánok, Zsolti, jó rádiózást mindenkinek ezen a csodás napon. Hát Pater, köszönjük szépen, én is jó rádiózást kívánok neked, ugye, meg hát csodás a napot. Hogy mi következik? Na figyeljünk, csak egy meglepi muzsika, mindig meglepi muzsika nálam.

Hát gyerekek, én úgy el tudok kalandozni a zenében, hogy nagyon elég, hogyha egy valaki, csak egyik őtök írjon valamit, egy zenét vagy egy zenei stílust, és én átmegyek oda, és ott már elkalandozok. Úgyhogy én most megérkeztem a Dream Dance-hez, de azokhoz a Dream Dance zenékhez, amik napjainkban jelentek meg. Nem jól mondom, tehát napjainkban dolgozták fel, de a 90-es években jelentek meg. Egy hatalmas muzsikát szeretnék mutatni nektek a Cosmic Gate együttesről, ugye, hogy ők hozták nekünk sorra jobbnál jobb bulizó zenét. Na figyeljetek, hogy mit is mutatok én nektek most. Ez félig meddig már olyan, mint hogyha megborulnánk

Hát gyerekek, tudjátok-e, hogy 18 órától Szatmári Zoltán jön hozzátok egészen 20 óráig lesz veletek, és majd 22-től érkezik Kőszegi Gabi

gyerekek, amint hallani is lehet, nagyon leragadtunk itt a Dream Dance-nél, és amint hallani is lehet, ugye, keverésben mennek a zenék, és mindegyike az a muzsika, amit a 90-es években megszerettünk. Bandez barátom azt mondja, hogy jól dolgozok, és hogy jók a zenék. Hát Bandez, örülök, hogy tetszik, és nem tudom, hogy melózol-e még, de nagyon jó munkát kívánok neked. És hát ugye menet közben Szatmári Zoli barátunk azt mondja, hogy hallom, megy a Dream Dance. Hát nagyon örülök, Zoli, hogy ilyen jó füled van. Igen, igen, megy a Dream Dance, és ugye ne feledjük azt se, hogy hamarosan itt vagy velünk és a hallgatókkal 18 órától, ugye?

És hát közben, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, de hát hadd mondjam nektek, hogy holnap, vagyis kedden 20 órától jövök hozzátok hatalmas zenékkel, 90-es évekből fogom hozni a muzsikákat, és hát azokat a zenéket hozom, amiket már rongyosra hallgattunk. Ugye tudjátok, én mindig félreteszem ezeket a zenéket. Múltkor a vasárnapi adásomon előszedtem a 80-as évekből azokat a muzsikákat, amiket már egyszer megszerettünk, hallgattuk, meguntuk, félretettük, aztán megint előszedtük, és megint hallgattuk, meguntuk, megint félretettük. Na most én nem a 80-as, hanem a 90-es évekből fogok ilyen zenei összeállítást csinálni, tehát kedden 20 órától.

0: Gyerekek, mivel a műsoridő véges, ugye is hamarosan itt van Szatmári Zoltán, én egy zenét szeretnék nektek mutatni, igaz, hogy nem olyan régen hallgattuk. Imi barátom kérte a zenét, és hát én nagyon régen hallgattam, szerettem, imádtam ezt a zenét, egy hosszú zene, egy 10 perces zene, a 90-es évekből természetesen, és hiszitek vagy nem, de ugyanettől az előadótól fogom mutatni a muzsikát, de teljesen más hangulat, és úgy vettem észre, mert sokan jeleztétek, hogy rég hallottátok meg, hát, hogy nagyon-nagyon jó zene, akkor azt mondom, legyen itt az ideje, hogy még egyszer meghallgatjuk. Én szeretem, imádom, és nagyon remélem, hogy akik akkor jelezték, hogy ez egy brutál muzsika, hogy itt vannak és hallgatják a Super DJ Rádió műsorát, úgyhogy így a műsoridő végén egy hatalmasat döngessünk.
1: Two, three, I'm a fool, I wanna be. Two, three, four, you can give me more. Five, six, seven, I don't wanna leave for heaven. Nine, ten, 11. Going back to seven. Seven, eight, nine, counting does no sign.

Hát ez a zene, ez őrül egy gyerekek. Nekem annyira bejön, hogy nagyon, és az az igazság, hogy ez egy olyan muzsika, ami magával tud sodorni, és egy zene, hogyha elsodor, az már nagyon ott van a toppon, és képzeljétek el, hogy eddig rendtől van még egy ilyen zeném, ami elkezdődik, nem tetszik, de valahogy úgy meló közben meghallgattam, és rájöttem, hogy úristen, mekkora muzsika, mert sodor is magával ránt. Lehet, hogy holnap meg is mutatom nektek ezt az eddig rendzenét. És hát még egy-két zene még belefér a műsor idővel, de ne felejtjétek, hogy hamarosan itt van veletek Szatmári Zoli, és hát valamikor éjszaka jön még Kőszegi Gabi is.

Kedves hölgyek és urak, most már elköszönök tőletek, kívánok nektek további jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne feledjétek, hogy kedden megint jövök olyan zenékkel, amiket már rongyosra hallgattunk, tehát sláger zenékkel, amik jók, válogatni fogok, mert hát nagyon-nagyon sok zene volt a 90-es években, amire azt mondom, hogy jó volt, de hát majd lesz munka bőven, és az is lehet, hogy majd még máskor is jövök ezekkel a zenékkel, amiket rongyosra hallgattunk. Hát sziasztok, további jókat nektek!

Hát a dal az nem egészen arra született, hogy mondjuk az előző műsorvezető produktumát próbáljuk ezzel itt valamilyen szinten jellemezni, hiszen Zsolti nagyon jó kis zenéket hozott az előző 2 óra hosszában, egy nagyon jó kis Dream Dance, hogy is írta? Mindjárt nézem. Dream Dance, így van, kicsit magamra is vettem. És elindult a Super DJ Rádióban a Retro Box, üdvözöllek benneteket, én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, és hát ugyanúgy elérkeztem hozzátok, 20 óráig fog tartani a dal, a móka és a kacagás, és hát közben ugye itt van velünk egy csomó csetesünk a Viberen, +36 30, nem +36 70, majdnem nem figyeltem oda, figyeltek? Szóval 74 595 995, oda lehet nyugodtan majd a mindenféle üzeneteket küldeni, már jó párat küldtetek is nekem, de ezzel majd csak a következő dal után fogok foglalkozni. Azt el tudom nektek mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lesz a mai felhozatal, hiszen nem csak 22 és 23 között jön majd a Nightlife, egy jó kis zene időutazás a 90-es évektől napjainkig Kőszegi Gabival, hanem nem is olyan régen érkezett meg a jelzés, hogy jön a Selection Live 20 és 22 óra között Greg Assel, tehát egy kis műsor előzetest hallhattatok, de hát ez még 8 óráig, ugye itt a Retro Box-al fog majd zajlani és telni. Szóval jöhetnek nyugodtan azonok az üzenetek, mondjátok el, hogy vagytok, hogy telik ez a jó idő, és hát majd én is megpróbálok szépen becsatlakozni ebbe a lavinába. Addig is itt van velünk egy igazi kékvérű úriember, őt úgy hívják, hogy Marcel Romanov, és a dal Mutasd meg a szívedhez az utat. Ez a második zene itt a Retro Boxban, ezzel szeretnénk nagyon jó szórakozást kívánni nektek. Természetesen tudjátok, az évszámokba ide-oda megyünk majd. És erre a dalra meg jó figyeljetek, hiszen a Pet Shop Boys-tól lesz jó néhány motívum benne. Például itt is hallható volt. Ja, mondtam, én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok.

Enyhén Pet Shop Boys-os Marcel Romanov, Show Me the Way to Your Heart. Szóval remélem, hogy hozzátok is elér majd a szívem. Na, és akkor nézzük az üzeneteket, hiszen rengeteg üzenet érkezett. Szinte legelőször Mazsi volt itt. Szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Dreamer. Nagyon szépen köszönöm, Mazsi. Mazsi, remélem, hogy jól fogod érezni magad, és hát megtalált azokat a dalokat, amelyek a többek között a kedvenceid. Nem is annyira sokára rá, Encsike azt írta, hogy szia kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti pipa mára is, gyönyörű szép késő délután kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást, nekünk jó adást, neked pedig, ja, hogy nekem jó adást, puszcsika, Encsike, és utána Juhéj Dallas, ugye természetesen a Dallasra pörgött rá Encsike is, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog volt, mármint az, hogy valamilyen szinten rápörgött. És akkor megyünk tovább is, közben ellapoztam szegény Encsikét, úgyhogy nem tudom, hogy hol vagyunk. Következő majd a Retrobox csoportban is lesz, aztán István volt. Csodás késő, csobbanós délutánt kívánunk neked, kedves Dreamer, mert velünk vagy, itt vagy a mi medencékben, legalábbis hangilag. Sőt, bugy mellé. Na, hol van? Még egy bugybarékolás, ezt nem árulom el, honnan van. Szóval, hangilag vagyok Erdélyben, Rendgyőszentgyörgyből, az Isa család örül neked, mint mindig csodás este felét kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen, és persze, hogy már vártunk. És én meg persze, hogy vártam, hogy itt legyél velünk Istvának családoddal együtt. Nagyon remélem, hogy nagyon sokáig itt leszel velünk, és azt is nagyon remélem, hogy a mai műsor folyamán több üzenetet is fogsz küldeni, akár mondjuk ezeket a nagyon jó kis székely vicceseket. Show me the way to your heart, aztán itt van Melinda. Jó reggelt, jó adást! Melinda, te most keltél fel, minden esetre jó reggelt kívánok neked. Remélem, hogy jó kis zenék lesznek, amely téged is majd el fog tudni varázsolni. A Retroboxban is megérkeztünk a Retrobox csoporthoz, ahol Mihalovics Józsi, inkább azt mondom, hogy Józsi, szia, sziasztok, be van borulva, füllett idő van, esne már, az elő volt három csepp, abból két földetérés előtt elpárolgott. Józsi, is te bent vagy vajon a medencében? Egy kis jó mödanszézés. Aztán itt van Zsuzsika, szia Dreamer, sziasztok, kellemes délután nektek, hétvégi házi buli, még ki nem pihent állapotban dolgozok, úgyhogy nagyon várom az ébren tartó zenéket. Nos hát a kékvérű úrtól, a Marcel Romanovtól gyorsan átnyergelünk egy magyar csapathoz, méghozzá a Soho Partyhoz. Baby, nem kell más, 1998-as remix itt nektek a Super DJ Rádióban.

Debrecen és vonzás körzetében egyébként az időjárásra azt tudom nektek mondani, hogy egész nap ilyen borongós volt, nálunk is egy háromszem esett, aztán nem esett, aztán befüllett, aztán egyébként nagyon meleg van, úgyhogy legfeljebb egy olyan helyen lehet kibírni, ahol megfelelő a hőmérséklet, megfelelő hőmérsékletet mondjuk előállítja akár egy ventilátor, akár egy klímaberendezés. No, hát az időjárásról nem tudom, hogy hova fogunk menni, állítólag egyébként azt mondja a meteorológia, hogy talán lesz egy kicsit több csapadék is, hát nagyon-nagyon-nagyon kellene, ezt mindenképpen el tudom nektek mondani. És akkor visszatérek a Viberhez, ahol csippant is valami, először is Encsike újból csak köszöntött minket a Retrobox csoportba, szia Encsike újból, és Mazsitól is kaptam egy táncos kis cicás, kis izgő mozgó képet, amit nagyon szépen köszönök, örülök, hogy itt vagy. Küldök akkor minden kedves izgő mozgónak egy dalt. Zoltán Ercsike, Encsike, Ercsika. Remete lány. Egy kicsit fel van újítva, meg van turbósítva. Ezt nyújtom át most nektek.

Az a nagyon jó, hogy én bemondok itt valamit, aztán kiderül az, hogy egyébként nincs is neki sok jelentősége, hogy éppen összefűzzük azokat a dalokat, amelyek mondjuk a kedves hallgatókkal, na, vagy a hallgatóknak szólna, és ebből jön egy félreértelmezés, majd mindjárt el is mesélem azt, hogy egészen konkrétan mire gondolok. Szóval arra gondolok, kedves hallgatók, hogy ugye Encsikének meg minden retro boxos kedves hallgatónak, aki szereti ezt a dalt, ugye elküldtem a nótát, és erre mi történt? Azt mondta, hogy egyrészt Joki imádta a fő gonoszt, mármint a Dallasból, másrészt, na Encsike minden, csak nem remete lány. Akkor vajon mi lehet Encsike, ha nem remete lány? Egy ilyen nagyvilági lány? Azzal kapcsolatban kérdés az, hogy vajon írtak-e már dalt? Szerintem írtak. Józsi közben köszöntötte a jányokat is, illetve itt van velünk Balázs, pontosabban Bazsi, aki azt írta, hogy szép estét mindenkinek, megkérdezhetem-e, hogy honnan készül az adás? Nem tudom, ezek szerint nem biztos, hogy itt voltál, de semmi baj, ugye azt mondtam az előbb, hogy Debrecen vonzás körzetében nagyon-nagyon-nagyon borult volt az idő, úgyhogy ebből ki lehet találni valamilyen szinten, hogy Debrecenből készül az adás, és örülök, hogy itt vagy és érdeklődsz a rádiónk iránt, úgyhogy további jó zenehallgatást kívánok, és ha bármilyen kérdésed van, vagy bármilyen mondani valót, nyugodtan írd be a Viberbe. Na hát Encsikének jön egy csupa E betűs dal, Vetkezz velem!

Ki is volt itt velünk? Hát a Vétek volt egyébként az Irigy Hónai Mirigy által megzenésítve valamilyen szinten. Vetkezz velem, szólt a dal a Super DJ rádióban, és nem csak a dal szólt, hanem természetesen írtatok is, és ezt nagyon szépen köszönöm. Egyébként először Melinda írt valami olyasmit, hogy szerettem, hát mindannyian szerettük, úgyhogy nem is tudom, hogy miről szólt egyébként ez a dolog. Mazsi a kék kis luhás kislányjal is újból táncol, tehát valószínűleg tetszik neki is ez a dal, illetve a Retrobox csoportban Józsi, nincs pacsi, ja, hogy nincs pancsi, a belső terasz takarítja, pókhálózás, ilyesmi, olyan hamar porcizásodik, ja, és közben sörkúra, ezen sert rettenetesen szeretem, mert este eledelem. Ő is csak úgy szülte az ebetűs dalokat. Hát nagyon szépen köszönöm neked, Józsi, nyugodtan jöhetnek tovább az írások. A következő dalban pedig az Ace of Base rajongók fognak majd fölhördülni, hiszen egy új, hát ahhoz képest, hogy ugye mikor voltak ők a csúcson, a 90-es évek közepe vége fele, ahhoz képest egy újabb dal tőlük, ez az All For You.

Na itt alapvetően a csajok már ugye nem azok voltak, akiket megszoktunk a 90-es években, ugyanis körülbelül a 90-es évek vége felé hát valamiért ugye egy kis nézeteltérés lett, és ugye kivált az egyik hölgyem, én pontosabban nem is vált ki, csak ugye háttérbe húzódott, egy darabig még a videoklipekben látható volt a szőkehajú cica, és aztán utána pedig már nem is énekelt, nem is volt jelen, aztán pedig teljes fordulat volt, ugye a fiúk maradtak, és új lányok énekeltek az Ace of Base-ben, például az All For You-t, ami itt volt nekünk, 2 perc múlva 6:30 van, és hát a Viberen természetesen a jött üzeneteket mondom. Mazsi, szerintem ma nagyon-nagyon-nagyon termékeny, hiszen azonnal kaptam egy Ace of Base-es képet, köszönöm szépen, illetve hát Józsinak a vicces verse is meg lett mosolyogva, ezt már be is mondtam. És aztán Bazsi írja még, hogy Jakab szállás után Simon volt nálunk 3 napot, no, és akkor bulit csinált, vagy egyszerűen pihent, vagy milyen célból volt, nyilván csak akkor áruld el, hogyha ezzel senkit nem sértünk meg. Nos hát jövünk, megyünk itt a zenei stílusok között, meg az évszámok között, BTS és a Arirang című dal szóljon a kedves rajongó hallgatók részére.

feltétlen pörgős dal volt, tehát néha-néha ilyennek is kell lenni, és természetesen az egyik fantól, azaz Mosítól már megkaptam is a szívet, tehát ő például az egyik rajongó, aki BTS dalokat nagyon szeret. Na, és akkor itt van velünk Zoli is. Zoli, szép estét, jó munkát kívánok, és szép pörgős estét. Na, erre mondtam, hogy ez nem volt annyira pörgős, de majd próbálok egy kicsit pörgős zenéket is összerakni. Közben pedig Baluval értekezünk itt mindenféle dologgal kapcsolatban, úgyhogy nyugodtan jöhetnek az üzenetek, meg hát lehet, hogy beindítjuk még a verklit a mai napon. Ugye a múltkor eléggé nehéz volt a verklis, és sajnos tudjátok, ahogy szépen fogynak a dalok, jönnek a egyre nehezebb verklik, azt hiszem egy vagy két dal van még, amit majd fel tudok ajánlani nektek egy zeneszám erejéig, na a többit pedig majd meglátjuk, és akkor egy nagyon-nagyon-nagyon óriási stílusváltás, és évváltás, és mindenváltás. És hogy mi lesz ez? Lehet, hogy már ki is találtátok. Józsi biztosan. Jó takarítást kívánunk neki.

Persze lehet, hogy Józsi azért nem tud nekünk írni, mert ugye nagyon-nagyon takarít, de az is lehet, hogy beérkezett hozzá egy Vénusz lány, és elfogja a tekintetét vonni attól, hogy a rádiót is hallgasson, meg a telefonjába is, vagy akár a laptopján pötyögjön. Na mindegy, szerintem ezt ne boncolgassuk tovább. Jöhetnek nyugodtan az üzenetek a Viberünkre +3670 595 995, nyugodtan hadd jöjjön, és közötte van még egyébként egy négyes is, úgyhogy ezt ne feledjétek el. És hát mivel is tudnánk tovább menni, hogyha nem egy külföldi dallal, jön egy elválasztó kis rövid spotocska, utána pedig egy, hát majdnem mondhatjuk azért még, hogy napjaink beli dal, amivel folytatjuk majd itt a Retroboxot.

0: Offenbach, Norma Jean Martin és az Overdrive, amely szintén kedvenc. Például Melindának, aki szintén kék kisruhás kislánnyal táncikált, legalábbis a Viberen, úgyhogy köszönöm szépen neki a jelzést ezzel kapcsolatban, és akkor már is megyünk tovább a zenékkel is, meg a műsorral is. Közben, hogyha nagyon gyorsan szétnézek, akkor még mindig szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy 20 és 22 óra között Gregász jön majd a Selection Live-val, illetve 22 és 23 óra között pedig Kőszegi Gabi egy zenei időutazásba invitál benneteket Night Life című műsorába. Ami pedig még a műsorlistában van, az a Retrobox előtt Zsolti volt itt a Dream Dance-el. No hát ezután a röppentyűs visszaemlékezés után pedig szeretnék felkínálni nektek egy nagyon-nagyon-nagyon finom folyadékot.
1: Ez a Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Super DJ Rádió. Neked zenét.

0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Ne hallgass másra, csak a kedvenc rádiódra.
2: Elnéztél és megszülettem, azóta álmodok. Minden este képzeletben, most is melletted vagyok.

Dani Effi Zsoltnak a dala, a Zsolt? Nem is biztos, hogy Zsolt. Teljesen mindegy. Szóval ugye tud ő olyan dalt is énekelni, ami szomorkás, ami adott esetben arról szól, hogy hát a világ nem feltétlenül mindig happy, meg mindig gyakorlatilag kirobbanunk az örömtől. Na de, a folytatásban viszont itt egy dal, gyorsan rákukorok a Viberre, ahova beköszönt Melinda a Retrobox csoportba. Jó hallgatózást mindenkinek, írta, jó hallgatózást mindenkinek a következő dalhoz, és hogyha itt vagy még Bazsi, akkor mondom neked, hogy egy olyan együttesről van szó, ami debreceni kötődésű, hogyha érdekel, és Danielfi Gergő, köszönöm szépen. Szóval a debreceni kötődésű, és hogyha gondoljátok még az együttesnek a nevét is el fogom árulni. És ha jól figyeltek, akkor a dalban el lesz rejtve például Debrecen is a strófok vagy a strófák között.

Kedves Bazsi, szólt hát neked a Monte Carlo és az őrült parti. Hát nem tudom, hogy mennyire tudod, hogy kiről van szó. Egyébként az úriember, aki az énekes nő Vermeer Yvette volt feltehetőleg ebben a dalban, a úriember, aki pedig hát ilyen rapper betéteket adott elő, ő pedig Karlovics Zsolt volt, őneki a neve máshonnan is ismerős lehet. És akkor Bazsi, még szeretném mondani neked, hogy Encsike azt írja, hogy átadnád a debreceni DJ-nek Bazsinak, hogy puszika Bazsi, örülünk, hogy te is itt vagy, Encsike. Átadtam. István pedig a következő. Ó, itt vannak végre a székely viccek. Bevonul a székely katonának, búcsúzóul egy hatalmas pofont kap az apjától, aztán mély komolysággal azt mondja az öreg. Fiam, ezt soha senkitől, semmi körülmények között ne tűrd el. Aztán, hogy milyen a pofonnak a vége, azt már nem tudom. Jön mindjárt egy kis Ali mester, és utána pedig én is mondok egy a napokban hallott viccet. Szerintem egészen publikus lesz, vagy poénosan.

Szeretjük ezek a zenéket itt a Super DJ Rádióban, Lucenzo, ugye, és a Danza Guturo, mondhatnám így is, van Danza Guturo, és Big Ali is itt volt, meg Eli, és hát Zolitól kaptam egy újból egy üzenetet, hogy hívják Kalambó Hugát. Na, nem sokára el fogja nekünk majd Zoli mondani, mert nekem nem jut eszembe, még akkor is, hogyha valaha ezt hallottam. Viszont akkor az én viccem a következő. Egyszer csak egy kertulajdonost fölhívnak, hogy uram, óriási problémája van, vagy óriási probléma van, ugyanis a kutyája az kiszökött, és egy biciklin kergeti az öreg szomszédnénit. Hát ez butaság, a kutyámnak nincs is biciklije. So,

Digi. Na meséljetek azzal kapcsolatban, hogy miről szólt az előző dal. Nagyon kíváncsi lennék, hogy valaki elolvasta már a magyar fordítását ennek a dalnak, és hogyha tudjátok, akkor írjátok meg a Viberünkön +3670 4595 995, és 2 perc múlva 7 óra, és mikor megérkezik a 7 óra, tudjuk meg azt, amit az előbb Zoli írt, hogy hívják Kalambó húgát. Hát úgy hívják, hogy Balonka. És képzeld el, Zoli, hogy párhuzamosan megírta nekünk Melinda is, hogy Balonka, és mellette Encsikéhez hasonlóan bulizott erre a dalra egy táncoló kislánnyal. Igen, befigyel, és hát kíváncsi lennék, hogy miért búcsúzik el tőlünk a végén, hogy na, jó ét, bye-bye, én már el is húztam. Ha tudjátok, akkor írjátok meg. Mazsitól is kaptam valamit, egy kislány, aki így figyel rám, és mozgatja a kis kócos kis göndör fejét. Jaj, de aranyosan táncoló. Mi meg táncoljunk tovább.

digim után pedig egy kis unca. És akkor itt kérdezném meg tőletek azt, hogy annak idején az őseink miért találták fel a rockzenét? Hát már a keringő őket már nagyon untatta. Jaj, de rossz volt, Dreamer, válom az ettől sokkal jobbakat a Viberre. Szedjétek össze magatokat. Akit viszont nem látok, és nagyon sajnálom, hogy nincsen, remélem, hogy igazoltan hiányzik Nandi Jamaikából. Egyszer majd megtudjuk, hogy vele mi történt. Addig is, ameddig ő megérkezhet, vagy ameddig majd a 8 órás idő eljön, amikor is Gregas átveszi a pultot és a szót és a zenéket. Jön egy kis taka bro, taka taka ta, ti ti ti taka ta ta ba. Tu sabes que cosa es el taka ta.

Megmondom nektek őszintén, egy kicsit el vagyok anyátlanodva, ugyanis a Viber üzenetek jelen pillanatban felfüggesztődtek tőletek, no, se baj, én azért zenélek tovább, hát, hogyha megtaláljátok majd a kedveteket. Egyébként nem is olyan rég volt egy film a 80-as években, pontosabban, bocsánat, a 1991-ben, és hát a következő idézet szóról-szóra ebben a filmben elhangzott, hogy keresse a Pipinél, vagy nem, keresik nekem Pipinek az aktáját. Szekér Pipi, szekér csárda, ez az, amaz. Run! Mi az? Run! Írja be! Doktor úr, mióta ezt a kompjútert megvettük, azóta nem találok semmit. Én sem. Nézzem a Pipinél? Nem. Nézze a régi nyilvántartást. Hát amikor bejöttek a kompjúterek, ugye nem találtunk semmit, most pláne nem találunk semmit, de semmi baj, a Super DJ Rádió viszont itt van, én Dreamer vagyok, és 8-ig zenélek nektek, utána pedig folytatódik még a műsor két fantasztikus Super DJ műsorvezetővel. Welcome to

Időközben pedig Istvántól beesett egy vicc, és én valamiért nem is vettem észre, de akkor most szeretném közkincsé tenni. Ketten motoroznak az országúton, a vezető bőrcsekije folyton szétnyílik, mert a cipzárja tönkrement. Vedd fel a jacket fordítva, javasolja a társa. Tovább hajtanak, de a nagy sebesség miatt egy éles kanyarban balesetet szenvednek, így a székely gazda talál rájuk, aki telefonál a mentőknek. Él valamelyik? Kérdezik a mentők. Az előlülő még mozog, feleli a gazda, de csak addig, amíg vissza nem fordítottam a fejét. Köszönjük szépen, székely bácsi, ez nagyon nagy volt.

Végre valaki megtörte a csendet, amellett, hogy azt írta nekem Encsike, hogy hú, ez a vicc egy kicsit morbid volt, szegény motoros. Amúgy Dreamer, én itten vagyok, csak olyan jó kis latinos zenéket tolsz, hogy imádom. Mondjuk a latinos zenékkel kapcsolatos sok mindent nem tudok mondani. Milyen volt a latinos zenét, a Takabro vagy a Takata? És hát mit csinálsz, kedves Encsike? Azt is leírhatod, mert elképzelhető, hogy nem csillezel éppen. No hát, Zsolt is írta nekem, hogy hogy hívják a konyhai ragadozót. Kenyér héja! Üdv Zsolt! Zsolt, köszönöm szépen! Nekem nagyon bejött, úgyhogy nyugodtan jöhet. Mazsitól kaptam egy éneklő és egy táncoló hölgyet, és aztán Encsike pedig írt egyet. Na jó, beolvasom. Ma valahogy nem aktívak a Retrobox csopi tagok. Haló, ébresztő! Bár mondjuk Józsi cicázik a porral, Kukori bácsi biztos fekszik a sárga villamos alatt és szereli, fújja fel a kerekit, Nándi lehet, hogy benne felejtette magát a frigiderben, vagy lehet, hogy éppen egy kombány belsejében, és egyébként a frigiderbe, ha benne maradt, akkor az asszony rá is kapcsolt a hűtésre, és már hibernálódott, és ezért nem tudott itt írni. Mazsi táncikál, a többiek meg ki tudja, hogy hun vannak. Többiek, hun vagytok? Addig, ameddig megérkezik hozzátok valamelyik kedves hallgató, addig pedig elindult már itt ropja velünk Inna 10 percben. Nyugi, nem lesz 10 perc.

Stereo Love. Én sokszor megkérdeztem már, hogy vajon ez a Stereo Love, ez hogyan működött, de senki se tudta még elmondani nekem. No, se baj, akkor egyrészt a Viberen beindult az élet, először is, hát én Istvánnak, Józsefnek mindenképpen felmentést adok, azt írja, hogy itten vagyok, hallgatózok, csak matatok, nem tudok írni. Matac? Matac? Vajon milyen helyen matac? Encsike azt mondja, hogy minden, ami spanyol nyelvű, az már spanyol zene, úgyhogy jöhet. Na akkor majd torrentétől keresek valamit. Na hát, Kati pedig azt írta, hogy kenyér, héja, most kapcsolódtam be, üdv mindenkinek, én locsolok szokás szerint. Kedves Kati, hát azt hittem, hogy hamarabb bekapcsolódsz, már itt vártunk nagyon-nagyon-nagyon, neked nagyon jó locsolást kívánok, mert hogy locsolni egyébként mindig is kell, úgyhogy legközelebb tessék beállítani a telefont, hogy 18:00 hétfő, akkor Retro Box. És akkor István, öreg székely a kocsmából hazafelé baktat a szekéren, Bóbiskova, ezt meglátja a rendőr is, meg állítja. Bátyám, maga olyan részek, hogy lefordul a kocsiról, szerencsétlen lau meg csak megy a feje után, és még balesetet okoz. Az öreg széke éppen mordul rá egyet. Bátyám, látva az állapotát, mit szólna, ha most büntetésképpen elvenném a lovát? A székely meghúzza a vállát és közli. Mit szólnék? Rendőrfejem még úgysem volt.

0: Elköszön tőlünk a Retrobox csoportban, elköszönök, szép estét mindenkinek, Melinda, jó pihenést kívánok, vagy hát nem is tudom, hogy mi történik ott körülötted, minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltál, és vigyázz magadra továbbra is. Encsik azt hitt, hogy jó, ide jó volt, mármint a vicc. Ó, én már valami másra gondoltam, hogy jó volt veled, Encsike. Zsolt pedig azt írja, újból egy kis mókás pillanat, két kutya sétál az úton, az egyik megszólal, te ez nem Vágó István háza? Azt mondja a másik, de megjelöljük. Köszönöm szépen, fantasztikus volt, illetve Kati beállította, egyébként Ravamra szóljon, hogy a munkahelyen egész délután a Super DJ rádiót hallgattuk, és lemerült a telefonom. Aztán most tudtam újra bekapcsolódni. Na jó, most az egyszer megbocsájtom, tessék terjeszteni, mint az igét, Super DJ Rádió éjjel-nappal, télen-nyáron csak nektek zenélünk, és emlékeket ébresztünk. Na vajon a következő dalba kinek milyen emléke jön?
1: Ez a Super DJ Rádió.

Annyira, amennyire szép dolgokról szól ez a dal, ugye a Miley Cyrusnak a Flowers-e, egyébként annyira egy szomorú témát feszeget, amivel nem szeretnék belemenni, viszont azt megköszönöm, amikor Mónika írt, azt írta, hogy szia mindenki, itt vagyok, sajnos erre a hétre helyettesítést kaptam, nem tudok írni, én se nagyon hallgatózni tudok, egész délután és este megy. Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk és hallgatózol, röpültek is a szívecskék. És aztán itt van velünk Druszám is, újból egy másik Druszám, okos jelen Dublinból, nem szoktam hétfő estézni, hétvégi partiarc vagyok, de nem csalódtam, mindenkinek is, főként Encsikének puszi is. Remélem, Encsike, fogtad ezt az üzenetet Zoltántól Dublinból. És akkor itt van Encsike, a Miley féle virágokat nagyon-nagyon szeretem, köszi, amire Mazsi is reagált, szeretem zene, és ha jól tudom, többen is szeretjük. Hát, hogy jobban, jól tudod-e vagy sem, az, hogy is mondjam, ízlés és ízlés kérdése, és többször elmondtátok már azt egyébként, hogy nagyon-nagyon szeretitek ezt a dalt. És akkor Encsike ugye kérdezte, hogy hát, illetve írta, hogy ő biztos nem apáca, ugye Zoltán Erika dal volt itt a Retro Boxnak az elején, és akkor azt gondoltam, hogy megtaláltam az igazi Encsi dalt, mert ugye ő nem apáca, akkor mi lehet...

Na vajon meglett az a holdfény ebben a filmben, amiről például Mazsi írta, hogy jó kis zene, akárcsak a film, a sakáltanyáról van szó. Encsike persze azonnal lecsapta a dolgot, hiszen azt írta, hogy apáca nem remete, nem ugyanaz, teljesen mindegy, igazad van. Valóban remete lány volt, de hogyha a remete lányt mondjuk, akkor sem illik rád, viszont a sakál tanya, amiben hát elsősorban tökös lányok vannak, és itt nem kell félreérteni, hanem itt ténylegesen egy nagyon pozitív jelzőt kell érteni az ez alatt, amit az előbb mondtam, és nem ismétlek meg. Szóval ebben viszont elképzelhető, hogy így van, bár Encsikét ilyen szinten nem ismerem, de majd megerősítésre kerül, vagy sem. Encsike azt írta, hogy oké, közcsike okos Dublinba, vagy Dublinba, és mellé még azt írt, hogy a sakáltanya az egy imádom film. Encsike egy lány a bárból, ahol a lányok a sörpulton táncolnak. Nem biztos, csak egy tipp. Na majd akkor írjátok meg, és akkor hajszoljuk még egy kicsit a mindenféle holdfényt. DJ Verti Joe lesz itt a következő, akivel hajszolni fogjuk, és egy réges, régi dal, és közben valami eszembe jutott. Úristen! Na mindegy! Moonlight Shadow! Vajon ki volt az, aki megénekelte a Moonlight Shadow-t eredetileg? Ezt is megírhatjátok.

Sajnos az adásban nem kerülhet bele, hogy 4-5 évesen mit énekelhettünk, amikor még hát az angol nyelv most is halandja, de akkor meg pláne az volt. DJ Vertigo, Moonlight Shadow, és hát rengeteg embertől megkapom. Encsikétől is megkapom, hogy Mike Oldfield, hát ki volt más, mint az eredeti. Valóban, majd azt is meg fogjuk hallgatni. Viszont Encsikének arra bejelent, hogy ez az bizony, azt nem tudtam értelmezni, majd kérek hozzá egy fordítást. A Retrobox csoportban Zsuzsika, a macilányka elköszönt. Szia, elköszönök, sikerült időben végezni, kérdi, később is jöttem, meg fáradt is ők. Indulok haza, mindenkinek csodás estét, szép álmokat, neked pedig jó éjszakát, szerencsésen érj haza, és óvatosan vezess. Józsi is megírta, hogy Mike Oldfieldről van szó, természetesen. Látom, ott van a szemed a pályán, ennek nagyon-nagyon örülök, és itt van, ha nem Moonlight, hanem Moonshine, azaz Laci Moonshine. Szép estét, üdv szuperek, jó kis zenéket nyomsz. Így van, nagyon szépen köszönöm. Persze azt is el kell mondanom, hogy utána majd jön Gregas, ő is hasonlóan nagyon jó zenéket fog nyomni. Aztán pedig Kőszegi Gabi meg tejszínhabozza ezt az egész masszát, ami ma történt a Dream Dance-el Zsoltitól, ugye a Retrobox 8 óráig jön majd Gregas, és a Nightlife egészen 11 óráig, úgyhogy hallgassátok nagy-nagy szeretettel, ezt tudjuk átnyújtani nektek, és akkor fütyüljünk, mondjátok el, miért szeretitek a Super DJ Rádiót, van két szlogenünk, nagyon örülnék, hogyha visszaírnátok, hogy miről is szól ez a két szlogen.

John a fütyülős, na én a szájából ki nem veszem semmiképpen, viszont itt van velünk nagyon sokáig. Továbbra is tudom mondani nektek, hogy vannak érkezőink, ugye nyilván akik a következő műsorokra gyülekeznek itt a Super DJ Rádióban, de vannak elköszönőink is, például István. Nagyon szépen köszönjük a műsorod, további csodás estét nektek. István, nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, kellemes estét kívánok, és nagyon remélem, hogy hamarosan újra volt találkozhatunk. Vigyázzatok magatokra addig is. Kati pedig megírta nekünk, hogy emlékeket ébresztünk, hiszen kérdeztem, hogy mi az a két szlogán, amit szoktunk néha mondogatni itt. Bizony az egyik, hogy emlékeket ébresztünk, a másik pedig, hogy csak nektek zenélünk, és a következő dallal kapcsolatban láttam egy kis videót, egy rövid videót, amelyben csináltak egy versenyt, ahol a következő dalt próbálták. Hát a mostani fiatalok megmutatni, hogy hogyan kell táncolni. Nem sikerült.

Szerintem nem is gondolnánk, hogy a Kauma Lambada dala hány és hány embert hozott össze, mikor a fiatal lányok a kis rövid szoknyában pödörték és csavarták, és állítólag ezek a szoknyák olyan voltak, hogy egyben voltak egy pici ilyen kis alsó nadrággal, tehát hogyha simán pödörhették és csavarhatták a szoknyát, akkor is az inkognitójuk veszélytelen maradt, úgyhogy nyugodtan lehetett pödörni és csavarni. No hát a Viberen azt írta Kati, hogy a húgom nagyon tudott lambadázni. Hát a mai fiatalok is előbb-utóbb meg fognak tudni tanulni, én nagyon remélem. Az utolsó dalt játszom nektek, hiszen ugye hamarosan jön Gregász hozzátok, és hozza a nagyon jó kis zenéket, úgyhogy nagyon nagy szeretettel fogadjuk majd őt is. Én tehát búcsúzom tőletek, előtte még azért itt van egy kis poénocska, ami előttem van. Két csaj beszélget, csinálok egy üzleti profilt, Butikos Betty lesz a neve, szuper ötlet, én a helyedben Y-nal írnám. Butikos Betty. Na. Na hát akkor vigyázzatok magatokra, a Retrobox ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Névsor olvasás, Melinda, Zoltán, Balú, talán Bandesz is, de ez nem biztos, Mazsi, Zoltán, Encsike, Laci alias Moonshine, a Retrobox csoportban Zsuzsika, Mónika, ha jól emlékszem, Józsi, és hát természetesen Encsike, Kati, István, és remélem mondjuk például Mazsit is mondtam, igen, Gábor is velünk hallgatózott, úgyhogy hát majd legközelebb ő is itt lesz velünk, és akkor Mazsitól is búcsúzok. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és remélem, hogy talált jó zenéket. Szóval fogadjátok nagy szeretettel a következő két óra házigazdáját Gregaszt, utána pedig Kőszegi Gabi Nightlife-ját. Én Szatmári Zoltán Dreamer voltam, egy hét múlva hétfőn találkozunk, és egy hasonló kedvenccel búcsúzzom, mint a Kauma és a Lambada, ez pedig nem lesz más, mint Madonna és a La Isla Bonita. Sziasztok, további jó szórakozást kívánok! Dreamer voltam.

0: DJ Radio.
1: Hát szép jó estét, szuper DJ Radio, szép jó estét, szuperek! Este 8 múlt, ami azt jelenti, hogy elindul a mai Selection Live, és Dreamernek köszönjük szépen az előző két órát, bár nem hallgattam végig, de az utolsó kb. 20 percet végighallgatva nagyon jó kis zenék mehettek végig. Köszönjük neki, és jó pihenést, kellemes estét kívánunk továbbra is, velünk marad, meg amúgy is, és kellemes estét minden szupernek, aki velünk marad még, hiszen ahogy mondtam, 8-tól 10-ig Selection Live, jó magammal, Gregasszal, és várok mindenkit, megpróbálunk hasonló jó zenéket prezentálni. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és hangolódjatok ránk. Viber számunk a szokásos 70 45 95 95. Ide várom az üzeket, mindjárt indítom is a Vibert, úgyhogy induljunk is neki.

Angie is van velünk. Szia, kedves Gregor, sziasztok, szuperek. Angie fülel tovább. Tovább és tovább. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemezzen hallgatás nekünk és jó adás neked. Csavard meg, halljuk az a tökéletes keverés pusztjuk Angie-ket. Köszönöm szépen, ilyenkor szoktak jönni a hibák, tudod. De reméljük nem lesz annyi.

Győri Zoltán is írt nekem a Viberre, szép estét, jó munkát így este, sok jó zenét kívánok. Hát reméljük, hogy lesz sok jó zene, hiszen ez a Szuper Rádió, és akkor, hogyha a Szuper Rádióban vannak a zenék, akkor azok szuper zenék remélhetőleg. Örülök, hogy itt vagytok, és kellemes estét mindenkinek. Még nem döntöttem el, hogy merre fele fogunk menni stílusban, de elkezdjük így 2008-ban, aztán majd meglátjuk, hogy merre megyünk. Lehet a második órában kicsit művészieskedünk majd, attól függ, hogy majd ti is mit írtok. Jöhetnek ötletek akár a Viberre, 7045-95-995, csak nyugodtan. Aztán, hogyha megvan, lejátszom, ha nincs, akkor sajnos nem. Vagy akár stílust is írhatok, hogy nagyjából évjáratban, vagy éppen stílusban merre menjünk. Majdnem szabad a gazda. Bang the Box! Ez is egy 2008-as Roger Sanchez felvétel, és Isa István is írt nekem, itt vagyunk. Csodálatos szép estét kívánunk neked, kedves Gregasz! Innen Erdélyből, Edő Szentgyörgyből, az Isa család örül neked, hogy hallhatunk. És a jó kis meglepinek, ki nem hagyjuk, hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok, mint mindig. És itt van velünk Házé is, jó estét kívánok minden hallgatónak. Szia Gregasz, a kezdés, hát odaver, ahogy kicsit szoktam javítani, és hallgatás, fülelés, hát örülök, hogy itt vagy.

És itt van velünk Kollár Gábor is. Szia Greg, azt köszönöm a Jakabi képeket. Üdvözlök mindenkit itt a Szuperen szabadszállásról. Hát üdv neked is Gábor, és örülök, hogy itt vagy.

És itt van velünk Puttyár Lajos is. Üdvileg az kellemes szép estét kíván nekünk. Mi is azt kívánjuk, és kellemes zenehallgatás neked is. És minden szupernek itt a Szuper DJ Rádióban. Ez a Selection Live. Egészen este 10-ig rabogunk élőben is. Utána persze jön az éjjeli bagoly is. A bagoljárat Kőszegi Gabival, úgyhogy lesznek itt még élő műsorok.

Ez még mindig a Super DJ Ledőben a Selection Live, és Csobai Károly írt nekem, hogy hello, már csak a főcsatorna fog működni, a többi elhallgatott 19 óra körül. Hát nem tudok erről, Károly, szerintem itt valami műszaki probléma van, de már írtam is az ügyben, úgyhogy remélhetőleg megoldódik majd minél gyorsabban. Ha tudok valamit, akkor mindenféleképpen bemondom majd. Én úgy tudom, hogy működnie kellene, úgyhogy utána nézünk.

De addig is, amíg az alcsatornák nem működnek, addig maradjatok velünk és maradj velünk. Sarah McLeod, White Horse, és remélhetőleg még azért jönnek olyan zenék, amelyet esetleg nektek is tetszik.

Ez még mindig a Super DJ Radio Benne Selection Live. Egészen 10-ig élőben is írt nekünk Kőszeg Gabi is, aki ugye az éjjeli bagolyunk, és jön utánam 10-től. Pacsi Greg az szépen megdolgoztatta az Infinity hangszorokat a kocsiban. Ezzel a muzsikákkal hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagy. Várunk, várunk. És Fater is írt nekünk, alcsatorna ide vagy oda, szép estét Greg, a szép esti rádiózást minden kedves SDR hallgatónak. Hát alcsatorna ide vagy oda, még egy olyan nem tudok semmi info, de remélhetőleg már szól. Ha esetleg szól, akkor írjatok vissza. Most nem tudom megnézni.

és közben Házi is írt nekem, ez a stílus zene maradhat. Teljesen jó, még a végén táncolni fog, bár ezt a fajta táncstílust még nem találták fel. Ilyen szépen nem táncol senki, hajrá szuperek. Hát örülöttnek, hogyha táncra perdül itt minden szuper. Azért vagyunk itt.

közben nem csak elírja nekem, hogy szuper kis muzsikák, Gregasz, látod most is tökéletesen, mint mindig. Mindenki ide a csatorna, mikor fenomenális az élő műsor, vagyis pontosan élő műsor megy. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogyha így gondoljátok. Amikor élő van, akkor gyertek ide. Aztán, hogyha nincs élő, akkor lehet válogatni. És Fater is így gondolkodik, azt írja, hogy én meg nem szeretném meglesni, jó ugye, hogy van, köszi, hát jól is teszed. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Egy kis Operation Blade, így 2008-ból.

Air Condition itt a Super DJ Rádióban, és ez még mindig a Selection Live egészen 10-ig élőben, és utána is élő műsor, hiszen jön hozzátok Kőszegi Gabi az éjjeli bagó, úgyhogy ne menjen senki sehova, de addig is még megyünk tovább. És amit itt beharangoztam, hogy lehet, hogy lesz majd a második órában egy kis művészébb underground zene, lehet, hogy abban nem lesz semmi, de nem baj, majd legközelebb a héten majd azért megpróbálok többet itt lenni veletek. Nem hagyjuk ki majd.

Keep on moving, friend.

közben is Isten írta nekem, hogy ez egy jó változat. Gondolom a Delirium Silence és a Missing egybegyúrására gondoltál. Valóban így van. Aztán már repülünk is tovább. Egy jó kis Avicii remix. New. És egy Bob Sinclair zene. Egy picit megpörgetjük a végét. Még mindig lehet nekem írogatni Viberen 70 45 95 95. Ez még mindig a Selection Live.

Közben Fater már a Viberen köszön, elköszön, köszi Greg, a szalvi szép estét minden kedves hallgatónak, és neked is természetesen. Hát jó pénés neked is, és örülök, hogy velem voltál. Még 9 percünk van, lesz még egy zene, és utána jön hozzátok Kőszegi Gabi, úgyhogy maradjatok a szuperán, tehetitek.

Közben is a listán is írt nekem. Mi nagyon köszönjük és várunk vissza. Nagyon szuper volt úgy a műsor, mint a muzsikák. További csodás estét kívánok. Hát én is szép estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondtam, maradjatok még a szuperen. Hiszen 6 perc múlva durván jön hozzátok Kőszegi Gabi, és hozza a szuperednél szuperebb zenéket. Úgyhogy lesz még itt téli műsor utána is. Én pedig ezzel a zenével megköszönöm a figyelmet, és örülök, hogy ilyen sokan velem voltatok, és végighallgattátok a műsoromat. A szokott helyen letölthető lesz. Még az előzőt sem raktam föl, de föl fogom most mindjárt rakni. Szóval még egyszer köszönöm a figyelmet, örülök, hogy velem voltatok. Kőszegi Gabi jön hozzátok. Az elmúlt két órában Greg azt hallottátok. Legközelebb is gyertek. Sziasztok!

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek! Ahogy szoktam mondani, késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak, egy hatalmas pacsi az uraknak! Sziasztok szuperek! Sziasztok éjszakai baglyok! Augusztus 17, 10 óra múlt 3 perccel! Is that what you call loud? Mikrofon és a lejátszó mögött szerint nyom magam, Kőszegi Gabi! Let me hear you say louder. I said louder. You need to. Engedjétek meg, hogy Gregásznak megköszönjem a nagyszerű két órát. Bár az utolsó pár percben nem tudom, hogy mi történt, volt egy kis néma csend. Viszont jött Chris Rudy és áttörte a csendet. Blow it like you mean it. I said blow. Tudjátok, a technika vívmánya. Na de, van egy Viber számunk is. 3670-4595-995. Ha van kedvetek, meg erőtök, elő a telefonokat, aztán kezdjünk el nyomkodni. Let me hear say. Ami pedig a mai zenei színpadot illeti, 2000-es évek, azonből is a klasszikus vonal, igazi klub slágerek. Like you're supposed to. Kezdés is ehhez hasonló. DJ Nyaligátor, az az aligátor. Just a little bit louder. The Whistle Song. Just a little bit louder now. És higgyétek el, hogy a folytatásban se lesz másképp. Csak is a klasszikus 2000-es dallamok. És annyit mondok, hogy akkor jó szórakozás mindenkinek.

Kedves bagyok, úgy néz ki, hogy a mi Viber masinánk is helyreállt. Nem csak a szerver. Hamarosan megnyitom a bagoly naplót. Megnézzük ki azok az éjjeli bagyok, akik itt vannak ma velünk. Hét eleje, hétfő. Tele energiával gondolom. Zenei színpadon pedig már nem más, mint a Dirt Devils és a The Drill.

10 óra 9 perckor pedig a formáció nem más, mint a PPK és a Resurrection. Közel pedig akkor nyíljon a bagolynapló. Elsőként itt volt velem Csörgő Zsolt Zsoca. Ő volt ma a leggyorsabb. A felíti nekem Huhu Gabi. Technikai gond volt, kusba volt a rádió nálam. Hát szia Zsoca, az igazság az, hogy nálam is. Egy pár másodpercig. Aztán jöttem én. Aztán jön a zenevona. Örülök, hogy itt vagy.

másodikén pedig itt van a mi drága Encsikénk. Aliho, szia kedves Kőszegi Gabi! Sziasztok, éjszakai baglyok, Encsike jelenléti pipa! Gyönyörű szép este kívánok neked és minden kedves Super DJ hallgatónak! Kellemes zenei utazást kívánok mindenkinek, kuszcsika Encsike! És Encsi azt írja, guruljon, guruljon az a pirula! Hadd szóljon, ó, yeah! Sencsi, örülök, hogy itt vagy. Ami pedig a pirulát illeti, lehet, hogy majd elgurul, csak egy kicsit később. Most még a lájtos dallamokkal kezdünk.

kedves villalakók. Egy igazi klasszikussal mennék tovább. Ian Fandel és a Will I. Az egyik nagy kedvencem volt mindig is. Tessék figyelni a vokára. Hidegrázós.

Üdvözöllék ismét egy újabb bagyot, Erdélyi Hernő Szent György. Üdvözöljön a drága is a családot. Istink azt írja, csodás, szuper, szép estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Hernő Szent Györgyből. Az is a család jelen, mint mindig. Nagyon örülünk neked, és már vártuk a Super Bagoly Express-t. Kedves Istikém, részemről az öröm. Itt az Express-en. Természetesen csak is az első osztályon.

Kedves bakjok, ismét egy újabb klasszikus 2002-ből. A Lunge és Sky közöse. Ez nem más, mint a Drifting Away. Köszönteném Druszámat, Bálint Gabit. Az is így szól, szia Druszám, a villalakok részben fülelnek. Jó adi, szép estét neked és mindenkinek. Jó utazást a Bagoly Expressen mindenkinek. Bacsi Druszám, köszi, hogy itt vagy. Köszönöm Sutka Janót is. Bacsi Gabi, szép estét mindenkinek. Üdv a villalakoknak, egy kicsit befülelek én is. Szia Janó, örülök, hogy itt vagy.

És kedves bagyok, ezek azok a dallamok, amikre úgy igazán lehet autózni. Amikor mész az autópályán, nyomod a gázt, megfeledkezel a sebességről. Magával ragad a zene. Kérem szépen, ez Lunge Sky és a Drifting Away.

Kedves baglyok, jöjjön egy kis emlékidéző. Az a bizonyos Wonderful Life. Itt, csak is itt. A Super DJ-n veletek az éjszakai baglyokkal. És velem Kőszegi Gabival. DJ Davis. És a Wonderful Life.

Kedves bagyok, ez már az egyik nagy kedvencem a régmúltból, 2002-ből pontosan. Don Joseph és a Don't Panic. Között pedig egy újabb felszálló. Oroszlány City, Macskás és Szilvi barátos név. Üdv Gábor. Azt írja, mire te jönnél, megszakad az adás. Azt írja, helyre állt. Szia Szilvikém, örülök, hogy itt vagy. Mi a harcot vívunk itt a technikával. A lényeg az, hogy itt vagyunk. És dübörgünk ezerrel. Üdvözölném Garai Tibi barátomat is. Kálósemjénből. Azaz most már csak a tópartról. Ugyanis megkezdődött a három napos pecatúra. Abból is a második, ha jól tudom. Tibi azt írja, szia bagoly barátom, szevasztok, szuperek! Kellemes szép estét és nagyon jó szórakozást mindenkinek! Kedves Tibikém, örülök, hogy itt vagy. Reméljük, hogy ezekre a dallamokra jobban kapnak majd a halak. És ahogy szokták mondani a horgászoknak, görbüljön. Üdvözölném Győri Zoltánunkat is. Szép estét, jó pörgős estét kívánok. Szia kedves Zolikám, nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm drága Erikánkat is. Egyenesen Győr Cityből. Az Üzi így szól, jó adást, sok-sok felszálló bagyot kívánok. Szép estét, jó szórakozás mindenkinek, üdv Erika Győrből.

pedig egy nagyon aranyos üzenet következzék Szilágyiné Katitól, aki annyit ír nekem, viccen kívül mondom, ha tudtam volna, hogy most ilyen zenei élményben lesz részem, akkor egészen máshogy állok hozzá az élethez, hiszen elhitetitek velem, hogy örök ifjú vagyok. Köszönöm a mai munkátokat is. Kedves Kati, mi köszönjük, hogy itt vagy, és ezeket a nagyszerű üzeneteket is.

Kedves Bagyok, 2002 volt az az év, amikor a trance meg a dance javába tombolt. Nagyon szuper előadók voltak a porondon, mint például ez is. Plasma és az Imagination. Ezek voltak azok az igazi mélynyomú megdolgoztatók. A vokál pedig hát magáért beszél.

köszönteném Földimet és Stefánt. Csumi Gabesz, nálatok is így szakad az eső. Ha így este két napig otthon nem lenne probléma Paksnál. Esetleg egy Castle in the Sky. Szia Stefánom. Beszerkesszük. A Berlibe egyébként most csontszárasság van. A sör pedig

Kedves bagyok, így 10 óra 31 perckor egy újabb klasszikus transzvonal. Tillmann Urmacher és az On The Run. Közben pedig egy újabb Viber üzenet. Itt van Bazsink is Debrecenből. Könnyit ír, szia, jó zenék és szép keverés. Köszönöm, kedves Bazsi. Örülök, hogy itt vagy.

pacsom házének is. Aki ezt írja, kérném a jó pörgős zenéket rázva és nem keverve. Szevasz házé, örülök, hogy itt vagy. A bagyot pedig külön köszönöm.

Lázi egyébként azt írja, szép estét a fülelő Bagoly csapatnak. Üdvözlet, Bagoly vezér. Kivételesen nem csak egy fő kéri a jegyet, természetesen az első osztályra. Békás megyer utazásra készen. Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jegy természetesen kiadva, csak is az első osztályon. A Polhás bársonyos székben, ahogy szokták mondani. Közben Garai Tibi barátom elküldte itt a mai fogást. Igazi cápák ezek, kérem szépen. Van a hal, meg van a cápa. Kedves Tibikém, aki nem alszik, ugye? Ügyes vagy, gratulálok!

Kedves baglyok, remélem még emlékeztek erre a figurára. Inkább konfigurációra. Entrance. És az a bizonyos, méltán híres Set You Free.

magjuk a mély és a magas, milyen szépen szól együtt, ugye? Autóban hallgatva egyébként hatalmas élményt ad. Végben nagyon sokat nyomattam ezt. Topol, Inks közöse, a Precious Heart.

kedves Bagyó Kispét egy újabb chill. Ez egyik kedvencem volt annó ez is. André Neumann és a First Picture. Most nemrég tudtam meg, hogy a kollega hamarosan be fog ugrani. Ugyanis én majd 11-től lerakom a stafétát. Keverőpultot meg a mikrofont átadom Live Mennek.

perc van még vissza a repertoárból. Aztán majd jön Live Man, hoz nekünk egy kis hard technót. Aztán minden igaz, ő is itt lesz majd egy órát. Addig viszont egy másik kedvencem, Flip and Feel, valamint Kelly Lorena, és a True Love Never Dies.

Hát kedves maglyok, itt az idő, hogy elköszönjek tőletek. Mikrofont és a keverőpultot átadom live bennek. Mikrofon is a lejátszó mögött viszont szerint jó magam, hallottátok egy órán keresztül. És persze a 2000-es évek legnagyobb klubslágereit. Én még egyszer köszönöm mindenkinek a megtisztelő füleket. Ahogy szoktam mondani, legyetek jók, maradjatok szobatiszták. Senki sehová érkezik liveben. Ne feledjétek, ezen a héten még találkozunk. Tessék figyelni a Facebook oldalunkat, hiszen az éjjeli baglyok bármikor húoghatnak hétközben, tudjátok. Ciao, ciao!

Na, beköszönöm a zeném után, fogok jönni tömény hard technóval, engottal és nyalánkságokkal. És ráadás a Guli Herme. Szilvia, jól olvasom nevedet. Akkor egybeírja, de ma nem leszek finom, úgyhogy ma erőteljesen fogom adni az ütemet. Pótlás gyanát, még értem a hard technót és engotot. Pusszantás, hogy csak engedj is így az éjszakába.

Köszönöm szépen, Sa István. Örömmel a technikában lesz most konkrétan gond. Valamikor szedni magad megadni. Dön, majd meglátjuk. Hát akkor lesz a rendesen ütem akkor is, ha Istvánék. Hello Erdő Szent György, hello Erdély!

Úgykor rendesen házi, ne aggódjál, jó eseteket is. Bocsánat, köszi Gabi, elfejtem igazadban. Köszönöm szépen az adást, ez az egy órát. Ennyi, csak finomság, lazulás csak.

Azt a megoldott elnézést kérek, nem tudom, van a gépe valamikor, hogy sejtem, mi van. Sok van már rajta a fejlesztés. Elnézést kívánok!

0: passing day. We're taking one step closer to a dictator.
1: Na, hogy ígértem, Bakumi ellenére, na most leszek finom. www.sverigiradio.hu. Az esetben tanultam, úgyhogy minden egyes rádiódását úgy fogom indítani a gépet.

Igen, fűtésre nincsen gond. Éjfélig leszek, aztán megyek. Ja, én csak úgy. Addig is www.superdjradio.hu. Ott a Viber szemben lehet most konkrétan olvasgatni, és nekem konkrétan írogatni. Aztán, ha úgy, akkor jó, beolvasgatom. De addig is olyan tömény hard techno, meg az engot, itt a Super DJ Rádion keresztül, jongam túl Lightman-től.

0: Igen, Engine indítom a hetet. Hadd szóljon az éter, hadd zengjen. De azt én is pofázok sokat.
1: Mit mondtál most?
0: Nem pofázok sokat. Az agyamat kell szinkronizálni a számhoz.

0: Na, jó, majd jelentős kívánom mindenkitől még két szám, és utána a búcsú szám, azt én is búcsúzok tőletek. Csörődik erőbb beugrás volt itt, ide a rádióba.
1: Mit mondtál most?
0: Röviden beugrottam.

0: csak annyit szólnék hozzá, original German music. Tradicionális. Hogy kell kiejteni?
1: Mit mondtál most?
0: Nost.

Akkor véget ér a munka mára. Lehet nem mára, ki tudja, lehet még leszek ma még. A lányom munkatárában, na én lányom voltam itt, a Super AJ Rádión keresztül. Legközelebb, mikor leszek hallható, valószínűleg vasárnap. Köszönöm szépen mindenkinek, aki engem eddig hallgatott.

Encsike, aludni nem muszáj. Én köszönöm szépen, itt voltatok. Jó éjszakát nektek!